0: Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács.
1: Bráncsi Kovács, jak to rychle? Tam můžete sokaj se Bráncsi Kovács. Řekl jsem ta DJs, diskotéka, zíhalovic. Ko já poznám toho Bráncsi Kovács, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je z